0: TerraQ or Rapjoy. Unleash taste.
1: Kenem kita one nem no down kedun kenem enugu airlines na fezi enugu to Kano direct chalo kwa one nem the normal thing boni.